0: kinyekszene támogva, hogy ő bármilyen máta szerített hinkat. No, mi a bele? A fete gyövete, Szaudi, bárkom lászene, én a húza, vagy kinyekszene.
1: Ovintis, nemak informasaun balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.